0: már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Ó, na végre!
3: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszis slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked zene!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Yeah.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

makes us an announcement. Please refresh.

0: Come from Katna Joe.
1: Edzene nekem.
2: Edzene nekem. És egy rádió. Nekünk.
3: Ez.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Only

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod. És ne felejtjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.
2: A Super DJ Radio híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
3: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: The station with the best music. Best music.
4: I love the music.
5: Best music.
6: Super DJ Rádió.
7: Kattanj ránk.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

között és a mikrofonnál DJ Csabi.

hát hello, hello, sziasztok! Hát kellemes, esőmentes vasárnapot kívánok minden kedves Super DJ rádió hallgatónak! 2026. május 17-ét írjuk! Gyerekek, az idő nem valami jó! Kicsit itt már szakadozik a felhőzet, remélem, hogy mindenhol jó ízitek majd magatokat! Borús idő! Ellenére is itt a Super DJ rádión, én DJ Csabi vagyok! Megkezdjük ez a bizonyos zenei kavalkádot, tudjátok, hogy szoktuk. Múlt héten sajnos nem tudtam jönni hozzátok adásba, egy kis bulit kellett tartanom. De most itt vagyok, belecsapunk a lecsóba, ígérem nektek. Holnapunk címe www.superdjradio.hu, ezek vagyunk mi, emlékeket éveztünk nektek. Fantasztikus arany Viber számunk pedig 2036745995995-ös, ide várom az üziket. Szóval kedvetek, írjátok be nekem, hogy mit főztök, mit rütykintetek. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, jó zenehallgatást, munkával lévőknek, melóban lévőknek kitartást kívánok. Milyen jó zenékkel majd feldobom a napotokat. Igyekszem, ígérem. És ami elsőként szólt nekünk a Reggitű Sunshine és a Jumbo, Stan Mike Ray remixében 2022-ből. És hát úgy látszik, itt van velünk Encsike, ő volt a leggyorsabb. Szia, Encsike, üdvözöllek titeket is. Azt hitte nekünk, szia DJ Csabi, sziasztok, szuperek, Encsike jellé típipa. Gyönyörű szép napot kívánok mindenkinek is, kellemezzen a hallgatás hétvégét, lazulást. Neked pedig jó olást kívánok, üdv minden kedves SDL hallgatónak. Ebben a nem túl szép időben pusztjuk a Encsike. Köszönjük szépen Encsikének. Jumbo. Gyerekek, de jó, de sokat pörgettem ezt is. És persze pörgetjük a slágereket nektek. Ami a csövön kifél, tudjátok.

0: és hogy mivel is készültem, gyerekek, hát semmivel. Tudjátok, úgy, hogy szoktuk nálam, úszunk az árral. Hát én azt kívánom nektek, hogy finomakat főztetek, érezzétek jól magatokat. Következő zenénk szintén egy sláger lesz, tudjátok, zenei kavalkád, minden, ami sláger. Egészen egy 80-as évektől napjaink zenéig. Következő zenénk Positive Connection 2021-ből, Abracadabra, akkor kicsit varázsoljunk.
1: Veled vagyunk, bárhol és bármikor. www.superdjradio.hu

És ismételten várva itt van velünk kedves Bozóki László és Jászárok Szalásó. Hello, hello Lacikám, nagy pacsi nektek. Hello Csabi, hello szuperek. Jászárok Szalásó még a nap is kisütött. Ez az Lacikám, így kell ezt. Így most már ragyog a szívem, mint a nap, mert itt van minden, ami kell vasárnap a délelőtt, a zenei kavalkát Csabival, napsütés. Most már szeretném, ha lejátszanál. Ragyog a szívem, mint a nap felvételt. Bozóki László, megnézem Lacikám kérésedet. Igen, ugye szoktatok kérni, szoktátok dobni a műsort a zenei kérésekkel. Igyekszem majd teljesíteni. Ugye nem tudom lejátszani, akkor előre elnézést kérek, hát nem minden zene van, mert nekem se.

pont van így van, útközben is feletek vagyunk, hogyha éppen utaztok, akkor nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, mert mindenkit hadavárnak épségben, egészségben. A múlt héten mi is ugye mentünk az elmetesen, és hát bizony belekeveredtünk egy kis balesetbe, jó kis araszolgatás volt egy fél óráig, de hál' Istennek semmi komoly nem volt ott a helyszínen.

ismételtem, Vibe-özred, itt van velünk a mi lovász Karcsink is, hello, hello, Kareszkám, sziasztok, nagy pacsi nektek, hello, Csobi király, hello, szuperek, Soroksály jelenkezik, szép vasárnapi napot és jó adást kívánok, kis túlórával pótolhatod a múlt vasárnapot, köszönöm szépen, Kareszkám, vettem a szavazatot, nem néztem még az adástervet, de majd mindjárt belekukkantunk, köszönöm szépen, és érezd nagyon jól magad egy nagy pacsi.

Mi pedig már nem más, mint a fantasztikus Regina 1997-ből, és a Day by Day Latin Dream remixben. Hát akkor kavargassátok, pucolgassátok, évezitek.

ismételten vibe üzenet. Gyűlik a banda, gyerekek. Jól van, jól van. Itt van velünk Pútyá Lajos. Hello, hello, Lajoskám. Azt hitte nekem kellemes szép vasárnapot, DJ Jövő. Köszönöm szépen, Lajoskám. Viszont kívánom nektek is. Érezzétek szuperül magatokat.

És ismételten Viber, azért itt van velünk Csemő City is. Hát név nincsen, csak telefonszám. Hello, hello, sziasztok! Hello, Csabi, szuper, hogy ismét pörgeted a legjobb zenéket. Csemő City jelen van. Hallgatunk, de még sűrűbben be fogsz majd ugrani. Túról a szavazat elindult, Pacsi. És közben rengeteg piros szívet küldtek. Nagyon szépen köszönöm nektek. Nagy Pacsi Csemő City, de... Nem tudom, kedves Bozóki László, melyik dalra gondolt. Én megtaláltam azt, hogy ragyog a szívem, mint a nap Mohamed Fatimától. Milyen kedves Lacikám, erre gondoltál?

Szokó Regina után megyünk tovább Mohamed Fatimával, és ragyog a szívem, mint a nap. Remélem mindenki szíve ragyog. Nem másra jó illattól a konyhába, ugye?

gyerekek, hagyjuk, hogy elingasson bennünket a dallam. A jó kis üdítő, amit kortyolgatunk, ugye ebédfőzés közben. Mindenki arra gondol, amire akar. De persze. Itt van velünk kedves Véni. Hello, hello, Véni, sziasztok! Szia, mi Csabi huszárunk, köszönöm szépen, légy szíves, beszélj nekünk a júliusi lakapszállású bulibor, mert pankámmal megyünk, már tervezzük néve ellátott pólókat, Béni. Kedves Béni, kérem, ugye július 20.

Una marche une Papa Gonzalez et Jean Bombolé. Chiesa bene che dici a visto te va. Super DJ Radio otro lado con Jacob Sala show lessons or at hotel one. Július 24-25-26-án jó kis hely, érdemes eljönnötök, nagyobb bulizhattok a Super DJ Rádió műsorvezetőivel.

és kedves Bodóki László is megírta. Igen, erre gondoltam, DJ Csabi nagyon szuper vagy, csapjál lecsóba egészen 13 óráig. Köszi a dalt, nagyon szívesen, Lacikám. Érezzétek jó továbbra is magatokat.

is ismételten vibe-özet, itt van velünk a mi kedves kasztap Timink. Szia, szia Timikém, jó reggelt kívánok! Látom felé Betté, szia drága Csabi, üdv minden kedves hallgatónak, köszönjük szépen, néked is! Ez nagyon jól magad, de...

kedves hallgatók, erre a zenére szoktam mondani, jó kis segrázó, poporázó zene. Ha van kedvetek, akkor táncolhattok is, persze. Persze, hogyha nem ezerrel főztök. Hát szerintem akkor is lehet ám. Hiszen a zene ugye megmozgatjám az embert. Engem is itt a pult elő kaptatom a szőnyegemet. Itt van velünk egy Strong Ricsi is. Hello, hello, Ricsikém. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt hitte nekünk Ricsi. Szia, Csabi, figyelek ma is. Jó hétvégét mindenkinek. Köszönjük, Ricsikém, a Brooklyn királyunk.

Kedves hallgatók, remélem a következő zenére pedig jó arára így tüntetek annak a bizonyos bográsnak, hogy éppen bográshoztok, grilleztek, meg a gáztűzhelynek. Csavarjátok oda! Ékezik hozzánk a jégember Ice MC. Nagyszerű Maxi zenéje. Music for money. Hát a money mindig kell, ugye?

kedves hallgatók! Nem tudom, ki néventek már a felül, nálam már itt a bőröm süti a napsugár. Kisütött a napocska, ez az. Kedves Bozó Kirászó vicces üzenete következik. Küldjünk valami dalt Kaszab Timinek. Még el nem megy a boltba. Lacikám, akkor a következő szóljon Timinek kérdésedre. És persze mindenket, de szuper DJ rádió hallgatónak. Mindig nagyon-nagyon szuper, érezzétek magatokat. Nagyon jót nevettem, gyerekek. És persze, tudjátok, a BPM-ek sem hiányozhatnak majd a mai műsorból. Szépen-szépen emelem őket. Tudjátok, egy kicsit hol gyorsan, egy kicsit hol lassan.

És itt van velünk a mi kedves Mariannánk is. Szia, szia Marianna Dócról! Üdvözöllek benneteket! Szia Csabi Dóc jelen, sül a hurka, a kolbász, és tölt krumplival, hú gyerekek, az nagyon-nagyon finom jó étvágyat kívánok hozzá, hogy elkészül, kedves Marianna! Én nagypacsi Dócra, hajrá Dóc! Éppenünk a jégember után megyünk tovább. Aki azt érdekelte nekünk, hogy mindig kell a money, vagy jó, ha van a money, tudjátok, nem boldogít, csak jó, ha van. Akkor egy kicsit frissítem a zenei emlékeket. Ő pedig nem lesz más, mint Ina, Sean Paul közöse, az Up, Shabba Balkan Dance Remixben 2022-ből.

És itt van velünk Szólád is, a Hudák család. Szia, szia, Csikém, üdvözöllek benneteket. Szia, drága Csabi, Hudák család jelen. Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. És azt írta nekem túlóra megszavazva. Köszönöm szépen, Ilcsikém, tőled is a szavadatot. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a retro bulit. Nagyon jó volt, egy nagyon elés. Puszi az egész családnak. Csikém, én köszönöm nektek a meghívást. Fantasztikus szervezés. Tehát szerintem nagyon nagyot mentünk. Köszönöm szépen mindenkinek ott Szóládon. Jó kis buli volt az, tuti. A gyerekek fél négykor csuktam le a cuccost. Elvoltunk mind a befőtt. Még egyszer köszönöm szépen nektek. A szállást is köszönjük, meg a finom kajcsikat is.

0: következő dalunk pedig egy elfeledett dal, hát nem tudom ki ismeri, ki nem, kedves hallgatók. Ő nem más, mint a fantasztikus Harsányi Levente. És egy ilyen hétvégére való zene, a címe is ez, hétvégére. Hát akkor szóljon nektek, hogy mindenütt is finom legyen, minden is. Jó, meg azt mondtam. Na figyelj, szuper.
1: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
2: Yeah, yeah, yeah. Straight up.

bizony, sokszor ugye elhúznánk hétvégén két napra, de nem tehetjük meg. Tegnap is kedves hallgatók, egész nap gipszkartonoztam. Most pedig jön egy ismerős együttes, őket úgy hívják Erotik. Zenéjük címe pedig Onoszi Nikki. Szerintem ezt a dalt se sűrű halljátok. Ha igen, akkor tévedtem.

ismételten Vibe-ünket kedves Bozóki Lászlótól. Ezt a hétvégét az most hallom először, de nagyon jól eső hallásra ki az előadója. Bozóki László, Harsányi Levente. És látjátok, ezért érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni, hiszen hallhattok ritkán hallott zenéket is. Néha-néha ugye eszünkbe jut a kollégákkal.

és itt van a linketes Marianna is. Szia, szia Marianna! Azt hittem, nekem szeretnék kéne egy számot a tejfölös hajú barátunktól. Maria számát köszönjük szépen. Persze, hogy a Mariát, ugye mi mást? Megnézem, kedves Marianna, persze, a scootert se hagyjuk ki majd, egy picit még egy később lesz. Lejönni fog hozzánk egy úriember, egy nagy ikona 90-es évekből. És persze még a mai napig is aktív, svájci emberről beszélek, úriemberről, akit úgy hívnak, hogy DJ Bobo, de kicsit segített neki Varét ezúttal. Daluk címe pedig, jó velünk Tomi, akkor a zene lesz gyerekek. Hát szerintem erre a kaják így gyorsabban megfőnek majd, és emelés gyorsabban telik remélem.

és Béni pedig azt kérdezi tőlem üzenetben, szia, van valami program terve a bulival kapcsolatban? És Bénikém, semmi terve, csak zene. El kell jönni erre a szuper helyre és szuperül érezni magatokat, táncolni. Pancsizni is van egy nagy berence.

itt van velünk az Izsa családi Serdő Szentgyörgyből. Hello, hello, sziasztok, Istikém! Gyönyörű vasárnapi napot kívánunk neked, kedves DJ Csabi! És a családban vár téged! Jöhetnek a szuper muzsikák, csodás napot mindenkinek! Köszönjük szépen, Istikém! Nektek is hasonló jókat kívánok! És persze a nagy pacsi, tudod, ott csak úgy csattanjon!

És ismételten Vibe-el, kedves Pozóki László azt írta nekem, tévés rádió műsorot, egy Alsányi Levente? Igen, így van, kedves Sacikám. No, is hallom, még itt van Kaszab Timi, remélem belül marad 13 óráig. Nem megy a boltba. Reméljük, Laci. Hát én biztos nem megyek sehova, gyerekek.

Kedves Kaszok Timi is megírta a mai menüt. Magulyás leves, csirkemell, sürkumpli. Ó, kedves Timikén, az nagyon finom lesz. Jó étvágyat kívánok hozzá, hogy elkészül. És szeretnék én egy jó pörgő szenét. Most rám bízza. Hát akkor Timikém következő szerintem biztos a jó pörgős lesz. 135 BPM-en fog forogni. Még közel nem más tőle, mint Bang Bang. Featuring Conchita.

bizony bizony sokat elhangzott, ugye első diszkóba. Bang Bang Night. Kedves Encsika újabb regénye. Gyerekek, nagy levegő. Jaj, Csabi, puszika mindenkinek. És az egész utca leadta a túlról a szabadatot. Hiszen mindenki hallja itt az SD-et, hiszen Reszel Pici is megénekelt, hogy szóra rádió. Így van, kedves Encsikém. Csak azt felejtett el hozzátenni, hogy a Super DJ rádió túlról a megszavazza a pusztjuka Encsike. Hát így van, kedves Encsik, akkor még nem volt Super DJ rádió. És hát remélem, kedves hallgatók, mindenki felpiccintette azt a bizonyos hangerő gombot.

ismételten kedves Maria, Nasszia, Csabi, szeretnénk írni egy számot legjobb barátainak, boldog születésnapot Andrásnak, kívánunk Sanyi és Mariana Dócról. Kedves András, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neked a Super DJ Rádió stávja nevében is. Most következő dalunk, kedves hallgatók, pedig egy kis emléki ébresztés, egy kis hazai. A címe is az egy kis házi. Megint mindenki arra gondol, amire akar, ugye? Nem vagyok iskolás, de mégis van házim. Ó, azok a 90-es évek. Mindjárt feláll rajtam a szőre. Egy kicsit pörgősebbre veszük a figurát itt a Super DJ Rádion DJ Csabival. Remélem már 10 óra 53 perckor mindenki felébredt. Akinek rövid volt az éjszaka, annak is, ugye? De miért is?

Kedves kaszatömi, újabb üzenet a gyerekek. Kedves mozókirászló, ha megjártam a boltot, bi-bi-bi. Ja, mint a Pannon GSM reklám, ugye bi-bi-bi.

van velünk kedves Andis is Viberünkön. Szia-szia Andiskán, nagy pacsi nektek, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, sziasztok, szuperek, Andis jelen Kecskemétről. Nálunk ma kacsaleves rántotta a kumplipüré készül, gyerekek, ez az, hagy folyjon a műsorvezető nyála. Szép vasárnapot mindenkinek, Csabi várjuk majd a scootert, pacsi, hajrá, kaptam képet is. Köszönöm szépen, Andis. Imádás 1500-zal. Úgy gyerekek, ezek a képek. Rántott húsi uborka. Csiguszleves. Jaj. Szívembe hatoltál, Andis.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk. Csak neked
1: zenélünk. Ő nem más, mint DJ Alligator, featuring Jake Invite. You keep me hanging on, akkor a zene gyerekek, de szeressem. Itt van velünk kedves Kokó Kovács László, hello, hello, Lacikám, nagy pacsi nektek, pacsi Csabikám, úgy mindenkinek, műsorból közepette is töltött. Kápit füstölt csülökkel tolom, de már egy fél órája, majdnem szép ment a kezemben formázni való Kápi induló zenétől, most sikerült Zulibomba megünnepelni. Lacikámban nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked. És kedves egészséged, jó kis italocska az. Szoktam mondani, finom, boldog bácsi. Wow, wow, wow.

van velünk kedves Korrál Gabi, Sakab szállásó, vagy Szabad szállásó. Bocsánat, hello, hello Gabikám, nagy pacsi nektek is. Szép reggel, Csabi, mindenkinek jó zenehallgatást kívánok, Szabad szállásó, jelenkezem. Jelléti kipipálva, aláíval, lepecsételve. Ez nagyon-nagyon jó magad.

bizony, bizony nem csalás, nem ámítás. Ez a Super DJ Rádió. Veletek van a nap 24 órájában. Itt van velünk kedves Pelle Sándor is. Szia, szia Sanyikám, üdvözöllek titeket is. Nagy szeretettel. Szia Csobi vezér, huszár. Köszönöm szépen, micsoda jelző. Szép vasárnapot, minden szuper. Nek le tudnál pörgetni nekem. Egy Stomp the Floor. Köszönöm a kapitányom. Kedves Sanyikám, hogyha még egy előadót is írsz, akkor megkönnyítenéd a helyzetemet. Nagy pacsi, nektek is érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat. Mi pedig megyünk tovább Marianna elmaradt kérésével, egy kis Máriával. Ez, hogy nem lesz más. Scooter, ezúttal kicsi segített neki. Dicky Rules. Jó hangja van a csávónak, majd mindjárt meghalljátok.

Itt van velem Fateron Bodor József is Viberünkön. Szia, szia Fater, nagy puszi ölelés teked. Szia Csabi, egy nagy ölelés neked is. Szeretnék kérni egy Csepregi Éva számot. Megnézem, kedves Fater. Nem egy a gyorsbok és utána majd eljtadunk itt egy picit a kéréseknek is, kedves hallgatók. Adástelben meg mindjárt beleugrok, belenézek. Utána valaki.

Kedves Budóki Lászlói, szeretek én, Majkától 90-es években mindenki táncol. Megnézem, kedves Lacikám, mint az elég mondottam, hogy helyt adunk itt a kéréseknek, és egy picit türelmet kérek szépen tőletek.

kedves Mariannáinak pedig azt írtál nekem, kaptam egy képet a Hurkincáról, Kumpi még fő, kedves Marianna, a jó zenékre, meg főnek azok is. Az a scooterre, ugye? De most, kedves hallgatók, a következő nem scooter lesz, majd utána lévő lesz egy scooter. Hát bevarázsolok nektek ide egy zenét, ami egyenesen 2026-ból érkezik hozzátok. Nem tudom, ki hallotta, ki nem. A címe csak annyi, Anzwei Partizán. Na figyelj, Partizán! Trance Rave Remixben. Mindjárt pezsög a vérem. Remélem nektek is majd.

0: Kedves kollega Gabi pedig azt írta, majd ott lesz jakapszálláson. Nagyszerű Gabikán várunk sok szeretettel. Na figyelj, szuper biztonság, jöveket bekapcsolni ezerrel. Hát jön valami olyan, de olyan nektek.
1: Guten Abend. Allgemeine Verkehrskontrolle. Fahrzeugpapiere, Führerschein. Haben Sie Alkohol getrunken?
0: Azaz.

tudjátok, a One Kex Sex, ugye? Kedves Kokó Kovács László pedig azt hitte, hogy annyira mennék a Thalia, júliusban lesz sajna, pont akkor tízdabos művészetek völgye, így hát ott 30 éve már helyem. Ott van 30 éve már a helyem, annyira mennék, de még meglátom, visszaugrom egy kicsit. Azt ikán meglátod. Én nekem is függőbe van. Szóvalünk kedves Csoki, Zsolti, hello, Zsoltikám, sziasztok! Szia Csabi, sziasztok, szuperek! Felső tárkány jelen, nagy pacsi nektek, felső tárkány, Zsoltikám!

kedves Pálya Sándor meg is írta az előadót. Kedves Sanyikám, nagyon sajnálom, sajnos nekem ez az nincsen meg. Soljon majd neked a következő, hogy hát is jó lesz. Legközelebb meg majd beszerzem a zenét, amit írtál. Köszönöm szépen neked! És akkor egy scooter még szerintem belefér a mai műsorban, hiszen tudjátok, ebből mindig kettő kell, de bevarázsoltam még egy Unfly Partizányt. Ha majd egy kicsit a 150 BPM emelünk 180-ra. És jön egy nagyszerű zenéjük, amely nem lesz más in the back in the UK originál verziómban. Itt a Super DJ Rádión.

van velünk, kedves vízes Gyuszi is, madarasról. Szia, szia Gyuszikám, üdvözöllek titeket is. Sziasztok, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, Üv Csabi, a víz legyen veletek. Most volt víz, esett rendesen, madaras 75 mm. Kedves Gyuszikám, kellett is már bizony-bizony a földekre. Helyen kenyír, ugye?

ismételten Vibe üzenet, itt van a ringetes Varga József. Hello, hello, Józsikám, sziasztok, hatalmas üdvözletem nektek is. Szia, szia, Csabi, jó adit, Kóta jelen, az csörögjön, kaptam egy képet is. Micsoda hifitusz gyerekek. Kedves Józsikám, az ott beindul, menjetetetessék vigyázni.

kedves kutya, de is írta Anzwei OG. Hoztam egy képet is az autótól. Hiszem, ott szól a zene, ha jól látom. Ez a Lajoskán nagyon jó. Utóbb meg tessék vigyázni magatokra. Következő zenén, kedves hallgatók, kedves faterom kérésére érkezik, aki ő is szerintem főzőcskézik. Egy csepregével számot szeretne kérni. Szóval, kedves fater, szóljon kérésedre itt mindenkinek a Super DJ Rádion. A bizonyos Neoton família és egy kedvenc zeném tőlük, gyerekek, a nyár van. Mindjárt jön a cápa, figyelj!

ismételten Vibert, itt van velünk kedves Messi. Hello, hello Messi, sziasztok, szia Csabi, jó órás, Pest megye füle, szétabort mindenkinek, üdvözlet a villa lakóknak a Messi távolról, Messi,

Itt van velünk kedves Geringen Norbert is. Szia, szia Norbikám, titeket is nagy szeretettel üdvözöllek. Szia Csabi, lapozgattam a csatornák közt. Úgy is meghallottalak, hát maradok. Zúzzad neki, érsek, ha jelen van. Köszönöm szépen Norbikám, nagyon megtisztelő vagy. Köszönöm neked, szép napot. Neked is jó adit, köszönöm, viszont kívánom én is neked. Hatalmas üzenetek záporoznak ismét a Super DJ Rádion. Köszönjük nektek.

következő Viber üzenetünk nincsen csak egy telefonszám. Szia Csabi, mi? Ilmenauból jelen. Mai ebéd páró zöldség, sült hal, desszertek, panna kotta. Nagyon jók zenék, örömmel hallgatom. Köszönjük szépen nektek. Érezzétek tovább is nagyon-nagyon jól magatokat. Most pedig tovább megyünk egy kérdésre, amit kedves Bozóki László kért. Azt a bizonyos Majka zenét is, ha mindenki táncol a 90-es években. Hát akkor táncoljunk.

Hát bizony, bizony, néha nem éltettünk, mikor másszor felébredtünk, ugye? Volt, amikor gyerekek úgy volt, hogy elmentem 5000 forinttal, aztán 12-vel mentem haza, hogy a viharba, azt nem tudom. Itt van velünk kedves Kollár Gabi, hello, hello, Gabikám, ismételtem. Madarasra üzenném, szeretnék vele találkozni. Ott laknak keresztlányomék, azért nem mindegy, hogy hol találkozunk egy szuperrel.

és kedves Tobát Karcsi is írja. Remélem, hogy ott leszel Csabi király júliusban. Ezt nem szabad kijönni több okból sem. Karcsikám, nekem még kétség ez az ott léten, de igyekszem, majd igyekszem.

0: Kedves hallgatók, egy pici türelmet kérek szépen a Viberezőktől, nagyon-nagyon behavazódtam. Igyekszek, ígérem. Itt van valamint kedves Reisinger, Misi, szia, szia, Misikém, üdvözletem nektek. Szia DJ Csabi, Scooterből, akár több is kell, mind jó időből. Üdv mindenkinek, Misi, Leo is 220 felett. És a Misikám nagypacsi nektek. Hát igen, igen, milyen szörnyű volt, ugye? Jó éreztük magunkat. Remélem, most is mindenki jó ízi magát. Kedves Varga József újabb üzenete, semmi baj nincs a hangoddal, itt a pálom is. Nagyon szereti a Super DJ Rádiót, üdvözöl téged, kaptam egy képet is. Hello, hello. És köszönöm szépen. Kedves hallgatók, látám. Terjeszteni a Super DJ Rádiót megosztásokkal. Szóljatok ismerősöknek, rokonoknak, barátoknak. Mondjátok nektek, hogy találtatok egy szuper rádiót, amely szuper zenéket teker nektek a nap 24 órájában. Következő zenénk pedig, hát nem semmi lesz, gyerekek. A dátum egész pontosan 2005. Az előadó pedig Swap. Érkezik hozzánk egy icipici kisegér, na figyelj csak!
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone with
0: Bizony, Mexikóba található.

Kedves Kató Timi, szeretnék én egy jó bestiák számot, megnézem Timikéme. És itt van velünk Kovácsné, Szatmárikai Stipcsi, hello, hello, sziasztok, üdvözletem nektek is, hatalmas pacsi. Szia Csabi, sziasztok, szuperek, csodás napot ezen a szeles vasárnapon. Stipcsinek utólag szülinapjára kérném, megvan neked Deep in Love-ot, nincs akkor meg rád bízom, puszi nektek, Erikai Stipcsi. Hát nagyon-nagyon boldog születés napot kívánok utólag is nektek, és kedves Stipcsinek, érezzétek jó magatokat.

bizony-bizony, hogy volt Speedy Gonzalez, a mexikói vagydugat leggyorsabb, erre ugye ki szereti a tekilát. Megyünk tovább, Baby Sistert és a szerező testem, kedves Kaszotti mi kérésére, szóljon itt a Super DJ Rádion. Ezt énekelt, amikor dolgozott. Jó kis serkentőzene, azt tudi. Melóba, ugye?

és akkor a BBC Sisters a három gázja után, nekem is egy, volt egy poszterem a hatalanságnál a szekrényem öltöző szekrényével feltéve. Legyünk tovább, kedves Kovács és Szatmár Erika és Tipcsi kérésével. Jöjjön Morinától, Tommy Baxtertől a Deep in Love, remélem, hogy erre gondoltatok.

ismét Viber üzenet itt van, kedves Méder Árpi és kedves családja. Hello, hello, Árpikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, küldeném neked is minden szupernek sok szeretettel Asztrádától. Egy zenét belőle csak egy van, Csabi, köszönjük szépen. Árpikám, nagyon-nagyon nagy tiszteletem nektek. Megnézem a kért zenét, ezt a zenét nem ígérem nektek, de nézzük valamit Asztrádától. Érezzétek jól magatokat továbbra is, aki pedig most kapcsolódott be a műsorba, meg pedig szeretném elmondani. Ismételten nagyon-nagyon sokan kértétek a túlórát, és hát nincs mit tenni. Ugye evezőkkel nem lehet főhez várni, mert azt is le kéne már. De maradok még veletek 13 óráig. Aztán a héten én is nagyon-nagyon sokat dolgoztam, tegnap is végig dolgoztam az egész napot. Muszáj egy kicsit lazítani. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Azután pedig érkezik hozzátok DJ Simon. És persze DJ Shootstation 15-től 18-ig. Mikor kedves Zsolti veszi át a keverőpultot és a mikrofont. 18-tól 20-ig, utána pedig érkezik Live Band 8-tól 10-ig. Tartsatok velünk!

Kedves Bozó Kilászú is azt hitte nekem, köszi a dal, Super DJ Rádió valóban emlékeket ébreszt. Most már van egy kérdésem. Most már csak egy kérdésem van, bocsánat, lesz D-ben, túlra induló lacikám, lesz, bizony, bizony lesz. Köszönöm neked is. Kedves Kokó Kovács László is írja, ó Csabikám, most streameltem, kivi is van, wow, akkor kérném a Diundisunt, és a Tubidubidubot, nem akkor a Vinafinatkát Joe-t. Azt hittem, kisegére, hogy HL Kontomához. Köszönöm szépen, Lacikám. Na figyelj, szuper, megyünk tovább Asszádával, és a Just Another Day. Mi egy kicsit felpörgünk így ebéd előtt, jobban essen az ebéd.

Itt van velünketes Gábor Bálint is. Szia, szia Bálint, üdvözöllek benneteket. Szia DJ Csabi, szuper zenét, nagyon szép, kellemes vasárnapot neked és mindenkinek. Külön küldenék egy zenét Messinek, aki Messinek is villalakó. És minden villalakónak tánci van, lustizunk.

köszönöm Üv Gábor Németországban, és köszönöm Gabikám, szóljon neki is akkor ez a zene. És persze egy nagy pacsi, érezzétek jó magatokat. Fatalom neked is nagyon-nagyon szívesen.

Persze remélem, kedves hallgatók, ugye ez a bizonyos hangerő felemelés már mindenhol megtörtént, és mindenhol. Innom kell egy kávét, hogy jobban bírjam. 13 óráig, gyerekek.

itt van még velünk szintén kedves Zsigovics Sándor továbbra is. Szia Csabi, szeretnék kérni egy számot a Cosmix házban, mekkora kérés Sándor? Örömmel teljesítem Kaszkáda után. Érezzétek továbbra is nagyon-nagyon jól magatokat.

És mint az elébb említettem, érkezik hozzánk Cascada. Egy kicsit segít neki DJ Clubbingben. És Beatrix Delgado, micsoda közös, figyelj csak! Nagyon-nagyon szeretem az ilyen zenéket, mikor nagyszerű párosok alkotják, nagyszerű énekesek.

egy újabb vibe jön. Szia, Sándor Falváról, András jelenkezik, nagyon jó zene. Feleségemnek házassági évfordulóra szeretném kínni Rúzsa Magdiról az Én Hozzám című számot. Előre is köszönöm, megnézem, kedves András. Zószról nemrég köszöntötte szülinapom alkalmában, nagyon köszönöm nekik, imádom őket. Kedves András, neked is nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. A számot nem ígérem neked, de nézzünk valamit Rúzsa Magditól. Kik Rubinben pedig ismeritek, ő a kopasz szemveges bácsi, tudjátok, a Masterboyból. És ilyen nagyon nagy zenéket hozott létre. Nagyon szeretem a zenét. Mint a Masterboyt, még az is lesz szerintem 13 óráig.

bizony. Kalivan Illusion, mekkora zene, gyerekek. Itt van, kedves is a család újból, a szuper műsorét egy nagy székely pacsis ölelés köszi. Nagyon szívesen Istikém, nagy minden tiszteletem a tiétek. Gyerekek, akkor a piros szívet küldött, hogy mindjárt kibukik ide a képernyőre. Köszönöm nektek. Na Istenem, de jó esik. Kedves kollár Gabi, szeretnék én egy zenét, Gabikám. Pici türelmet kérek, szépen nagyon összesokasodtunk. Náksi is Brunneltől, csak az egy nap van. Köszi előre is, megnézem.

itt van velünk kedves Kökény Ádám is. Hello, hello Árdikám, sziasztok, ahogy szavaz, Csabesz. Ebéd előtt kisüsti mellé. Gyenes barátomnak dobjál már fel van jó pörgő zenét. Szét napot. Kedves Árdikám, figyelj, 170 BPM-en érkezik hozzánk. Happy Ravens és a Dance Posse in the Rain. Kicsit megőrült most DJ Csabi gyerekek.

kedves Méder Ápi is megköszönte a zenét, Árpikám, nagyon-nagyon szívesen. Részt mondottam az elébe, hogy 13 óráig vagyok veletek. Addig még sok sláger bele fog férni, és remélem a kajával is készen lesztek. Sütemény sütőknek pedig maradok 13 óráig.

kedves Varga, jó nyelvű síre, jó, de jó, hogy maradsz, köszönjük szépen! Kedvencem a Masterboy és a Fun Factory, hát nekem is kedves Józsikám, ez egy nagy kedvencem a Masterboy. És szerintem sokunknak, akik ezt a rádiót hallgatják,

következő zenének akkor szóljon kedves Andrásnak és kedves feleségének házassági évfordulójukra az a bizonyos Rúzsa Magdi és az Ér hozzám. 170 BPM után egy kicsit lelassulunk, gyerekek, tudjátok, ahogy szoktuk, hullámozunk.

hát bizony Rúzsa Magdi is megkapta a Kossuth díjat, hát szerintem megérdemelte, nagyon jó, szép hangja van neki. Kedves Kassza Tibi, szeretett volna kéne egy Rúzsa Magdi számot, Timikém, akkor neked is szóljon.

kedves András megköszönte a zenét, Andriskán nagyon szívesen, nektek pedig boldog-boldog hosszú éveket kívánok nektek továbbra is. Kedves vizes Gyuszi újabb üzenete, Ések Halmára egy Jeninger Norbertnak. Rád bízom egy jó csapatos, köszönöm, meg lesz Gyuszikám.

0: A következő percekben majd egy kicsit átmenjünk latinba. Hiszen zenei kolokát tudjátok, ez a fajta stílus.
1: Super DJ Radio.

kedves vizet, Gyuszi pedig azt írta nekem, Pacsi Norbi, gyere madaras, iszunk egy tüzes vizet. Hajrá, Gyuszikám, hajrá! Kis sóval és citrommal, ugye? Kedves Norbi pedig üzeni, kedves Gyuszinak, köszönöm szépen a muzsikát, vizet Gyuszinak, itt most fújjuk a levest. Így kell ez, gyerekek, így kell ez. Ez a döfi nekem, mikor ilyen jó ízitek magatokat. Na, széttáncolom a szőnyeget.

ismét Andás újabb üzenete Viberünkön, amelynek száma 2630-745-95-95-5-ös. Puszi Sanyéknak Dócra, innentől kezdve csak téged hallgatunk, imádunk. Köszönöm szépen, kedves Sándor. Hallgassátok a Super DJ Rádiót. Minden tiszteletem a tiétek, köszönjük szépen.

Kedves Tovász Kacsi pedig azt, hogy a táncol csak Csabi király, majd júliusban kapsz egy újat, csak küldöm életet. Köszönöm szépen, Karesz, nagypacsi neked, a vídja még.

és itt van velünk kedves Rita is. Szia, szia Rita, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Szép jó napot Csabi, üdv a Super DJ rádió hallgatónak. Miskolc jelenkezik, szeretnék egy jó kis pörgő zenét kérni a csapatnak. Köszönjük szépen nektek ezt a négy napot, jövőre ugyanitt, ugyanekkor. Köszönöm nektek Csacsa, Gabi, Lajos, Csanád, Házi és Rita. Az éjjel nem érhet véget, ugye Ridus? Érezzétek jó magatokat, és köszönöm, hogy itt vagytok velünk.

És kedves hallgatók, úgy látom, hogy lassan-lassan egymáshoz simulnak a mutatók. Is tegyétek ezt, jó érzitek magatokat, meg lehet fogni anyut. És mindenkinek nagyon-nagyon kellemes jó étvágyat kívánok az elkészült ebédhez. Aki meg még főzi, rottyantja, ennek még itt a Super DJ Rádió. 13 óra meg sem állunk. Toljuk tovább, mint a lobó bicikli, tudjátok. A túlóra indulóval.

0: most figyelj, szuper! Ki tudja a szöveget? Mindenki, ugye?
1: Ma együtt bulizunk,
0: mert együtt akarunk.
1: Ha mindenkinek jó a kedve,
0: tovább túlórázunk.

Kedves Varga Józsefnek is lenne még itt egy kérése, ha megkérek szépen, akkor leadod nekem. Józsikám, megnézzük, megnézzük. Le fog férni szerintem. Kaptam egy képet is kedves Józsiéktól, húgott meg banán terítve rendesen. Hát jó hit vágyott hozzá. Kedemes szórakozást kívánok továbbra is mindenkinek, aki pedig ment délután dolgozni, a kitartást a melóban. Eljjel le minél hamarabb. Úton is vigyázzatok magatokra.

0: még azt, hogy a kedves Varga Józsi folyamatban van a főzés barátom, jó hideg sör mellett, így kell lesz Józsikám. A kedves hallgatók nálunk is már egy kicsit kezd itt melegedni a stúdióban, nyitottam ablakot, mert küldeni a kajákat fénypostával. Táncoljunk, táncoljunk! Így bulizunk tovább.
1: Ma együtt bulizunk, mert együtt akarunk, ha mindenkinek jó a kedve, tovább maradunk.
0: Én tovább egy olyan zenével, mit szerintem kedves Lovász Karcsi biztosan nagyon szeret, szerintem ti is. Nagy ember, Tiesto és a Lidl Industry. Jó kis ebéd, ez való zene. Egy kis trance blokk itt a Super DJ Rádion, figyelj!
1: Táncoljunk át az éjszakát.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.
0: Jaj, de szeressem. Kedves Józsi pedig azt írja, hogy hála Istennek, holnap csak délutánra megyünk dolgozni, Hübner. Hát az jó, az jó. Én délelőtre. For I am reggeli 5 óra.

kedves Marianné, szeretnék én is egy számot Sándor falvi barátainak, Szilvi, András, Sanyi, Marianna Dócról. Nénana. Köszönöm, kedves Marianna. Jó, hogy mire gondolsz, Vajkom Dios szerintem. Ja, meg is nézzük. Persze, kedves Lovász Kocsis, jaj, bizony, látom már, kérnem sem kell. És van tiasztó imádás éte Csabi király. Nagyon szívesen, kedves Karesz. A jó kis kajáló zene, nem? Úgy bekajáltam itt egy kávét, kedvesem, beküldte ide a stúdióba. Köszönöm szépen neki. Tovább írja még a zenégetést, ugye 13 óráig.

is itt van velünk, kedves Kőmartez is. Hello, hello, Ataszkám, sziasztok! Szia Csabikám, hallom, megy a túlról a nagy pacsi pusztantás mindenkinek. Nagyon szívesen, kedves Ataszkám, és köszönjük, hogy így vagy, neked is egy nagy pacsi. Látom, neked is megy ott a DJ-zés. Csak így tovább, csak így tovább. Éppen a múlt hét szombaton, gyerekek, jött hozzám egy kisrác. Azt mondja, hello, mondom, szia. Ó, azért nem volt olyan kicsi. Igen, ő szeretné megtanulni ezt a úgymond zenélgetést. Kérdezgetett a dolgokat, nagyon-nagyon cuki volt egyébként. Hát mondom neki, hogyha itt laknánk, akkor szívesen beavatnálak a dolgokba. Mondjuk úgy szokták mondani, hogy a jó papis Holdzsik tanulja, én is. Nagyon aranyos volt egyébként. Mekkorákat táncol, gyerekek. Nagyon élte.

akkor kedves Marianna, szóljon a kérésetek. Éppen én más mint Vajekam Diosztól, a Hey Nananna, így segített neki Milken Sugar. Sándor Falvi barátainak szeretnék én is, Szilvének, Andrásnak, Sanyinak.

Kedves Varga József újabb üzenete. Hú, basszus, de vagy a muzsika adja a GBL keményen. Sziket, kedves Józsikám, szóljon az a GBL. Megdöngetjük még 13 órai gyerekek.

és bizony a kéréssel is érkezik. Kedves Józsikán, nem sokára. Érezzük majd a rezgést, ugye? Hát itt is mindenki arra gondol, amire akar. Persze. Rossz az, aki rosszra gondol, ugye? Én jó vagyok ám. És kedves Encsika is írja, köszcsika a túlorát. Nagyon szívesen, Encsike, kösz, hogy itt vagy még velünk. Valahol is lennél, ugye?

tudtam most nem eredetiben, hanem a Stark Manley alkotta meg ezt a zenét. Hát így sajnos ő sincs már köztünk. Emlékét örökké megérezzük a szívünkben dalaival. Afrika Bambaataa is a Feel the Vibe érezd a rezgést.

És ismételten Viber, ismételten kedves Reisinger Misi, azt hitte nekem, elment a netem, akartam mondani kulda jó pörgő zenéket ebben a hideg májusban. Hát bizony-bizony kicsit megvicce az időjárás bennünket. Ez még itt szerintem jó idő. Én már lassan izzadok itt, gyerekek.

egy újabb Viber üzenet, nincsen név, csak telefonszám. Hello Csabi Szarvas jelen. A bajnok szarvasi foci csapatnak toljál már egy jó zenét, köszi rád, bízom. Köszönöm szépen, hát majd toljuk. És nagy pacsi nektek. Rúgjatok, sok-sok gól.

Kedves kőmatás, és küldött egy kis cuki képet, egy kisfiú látható rajta. Azt hitte nekem, Csabikám, nekem is van egy kis törpatonom, nézd csak. Jaj, de tekergeti ott a gyoktácsát. Tanítsadat ezt, tanítsad, hagyd tanuljon a srác. És hát bizony-bizony a zene szeretete, az fontos ám. A zene sok mindenre jó. Gyógyító erővel is rendelkezik.

0: Most következő zenénk pedig egy mashup lesz, gyerekek. Tudjátok, a mashup arról szól, hogy két zenét összemixelnek. Az egyik érkezni fog a Tarzan Boy Baltimore-ától. Másik pedig DJ Ross és Justin Welling-től.
1: From Italy, mashup producer Paolo Monti.
0: Így van, bizony, Palini Monti. Figyelj csak, mi is lesz

Újabb üzenet kedves Andától, Sanyinak üzennék Dócra. Maria, mennyire vagy túsz? Pálinkász hozzáférsz, puszi. Szerintem tuti hozzáfér. Kedves Encsike meg azt írja, nem mer írni, mert mindig megkapja egy regényt. Ír. Nem baj, az Encsike írja, nyugodtan. Szeretnek én egy zenét, Jó Fausztól, az Ébredj mellettem című dal, és küldöm a sok szeretettel a kövi műsorvezetőnek, Mr. OJ-nek. Köszcsike, puszcsike, Encsike. Biztos örülni fog neki, kedves Encsike. Bakelétek királyos Svédországból, DJ Simon, oh yeah!

vasárnap vagyunk majd, Groove után megyünk tovább, kedves Kollár Gabi kérésével is. Ő is kért egy zenét Náksi és Brunnertől. Meg lesz, Gabikám, meg lesz. Kicsit türelmet kérek szépen.

és megtisztelt bennünket füleivel, kedves Kolozsi Imi is. Hello, hello, Imikém, szétabott neked is, szétabott Gyabi. Végre egy jó kis idő, kint ülhetek a kertben, szuper zenék szólnak, hát úgy látom, Imikém, ott is jó idő van. Nálunk is csak sütkérezett a nap, ugye? Jó zenékkel előhoztuk a napocskát, gyerekek, eltoltuk a felhőket.

Kedves Jencsike pedig azt mondja, köszönöm szépen, Rába Csabi, igyekszem rövid lenni, majd veszek órákat ez ügyben, jó? Semmi szükség rá, Jencsike. Engem nem zavar, akit meg zavar, az meg majd lerövidíti, mint én. Csak vicc volt. Egyesértődj itt nekem, te.

ott is van velünk, csak emlegetni kellett két zenét. Így is Simon, a következő két orosz a műsorvezetője. Hello, hello, Tomikám, sziasztok! Annyit írt nekünk köztcsike. Köztcsike. Pedig szétabott Tomi.

itt van velünk Stefán is. Hello, hello, Stefán is előkerült. Hol voltál eddig, kedves Stefán, fekete pont? Azt itt nekem Csubi Csabi innen Szkotlandiából üdv minden kedves szuper hallgatónak. Természetesen Vajkócra kiemeltem boldog előszülinapot Deninek. Kedden utóri az években. Esetleg szeretnék én Dr. Alván a Long Time Goat. Nézem, kedves Stefán, nagy pacsi is, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Továbbiabban pedig megyünk kedves Kollár Gabi kérésével, és mi kétek tőlem Cosmix-et előtt is venni fog, nem felejtettem el. Azt már nem tudom, hogy ki kérte, gyerekek, de kérték, azt tudom. És mivel megvan, le is fogom játszani.

Nyisd ki a szemed, kérlek. Nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van. Gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arc. Csak egy nap van. Gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok.

0: Ahogyha ez a Zsigovics Sándor is szeretne kérni egy zenét Gyuri bácsitól. Jaj, az öreg Gyuri bácsi, reptéért, nézzen, kedves Sándor, kicsit türelmet kérek szépen.
1: Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra, hiszen a titok már benned él.
0: Akkor jön ez a bizonyos Cosbix, így segített neki Beat Junior és Fernando. Jöjjön a ritmus, jöjjön a tánc, jöjjön a jó kedve.

Cosmic Soul! Kedves Encsika, ő a bizonyát, azt hitte nekem, az nem én vagyok. Így van, így van. Azt hitte nekem. Vettem észre, hogy sok műsorvezető szokott ilyen csíntevést elkövetni. Encsika rövid verzióját olvassa fel, szívcsike, simcsike. Neked meg egy nagy buszcsika. Így van, kedves Encsike, nem vagyunk egyformák. Hogy nézzem azt ki, mindenki egyforma lenne, nem? És a ritmus szól-e?

Kedves Gyigyi Simon újabb üzenete. A gyerekek a végén, mint berekerek. Azt hitte nekem, nem tudom hallgatni, Vox-e el fogom mesélni, hogy előttem hogy alakult. Azt hitte nekem, ha lesz rá időm. Nem egyszerű műsor, azok kagylóztalak amúgy az elejétől. Csapas neki, Csucsu király. Köszönöm szépen, Tomikám, már kagylózzak majd. Ami nekem is itt kis teendőm. És köszönöm szépen neked.

kedves Messi, szeretnék inni egy zenét. Hullik már a Windy Ófa levele. Szeretnék inni Németországban az élő barátoknak és az összes villalakónak. Sajnos Messi, nekem ez a zene nincsen meg, de majd szóljon nektek. Akkor a következő Dr. Albán, Long Time Go. Így segített neki DJ Sash 1997-ből, remélem ez is megfelel.

persze nem csak a Cosmic Soul kedves hallgatók, hanem a Super DJ Rádió a nap 24 órájában. Jól a Dance csatornával, a magyar csatornával, és napjaink csatornájával, Dance csatornákkal. Ő csatornán pedig ugye változatos zenék hallhatóak egész nap. Fantasztikus Super DJ-k, műsorvezetők. Újra nektek a legjobb zenéket, hallgassatok bennünket. De ma is tele a napunk.

0: kedves Varga József pedig küldött nekem gyerekek egy olyan üzenetet. Elnézést. Gondolj vele, ha mindenki fekete pákó lenne a barátom, hát nem? Így van, Józsi.
1: Hát ez jó volt.
0: Érkezik hozzánk kedves Stefán kérése Dr. Albántól, a Csoki bácsitól, és ajszitek, hanem ő is DJ-ként kezdte valamikor, el tudja tartani a családját, édesanyját, aztán későbbiekben ugye ledoktorált, tényleg valójában ő orvos. De az éneklés valahogy több pénzt hozott neki szerintem, a Csoki bácsinak. Mindig úgy hívtam, hogy pálmafa fizurájú csáversz.

és Stefán pedig azt írta nekünk, mekkora nózász a parád, én is ott voltam, csak egy nap van tánc, hogy Budapest parád, ő készítesó, nagyon szívesen. Kedves kollár, Gobi kérése volt, ugye? És itt van velünk Greg, azt is, ami műsorvezetőnk. Hello, hello, Gregi! Sziasztok, üdvözlöm a családot, szia Csabi, itt vagyok én is a szokásos jó zenék, üdv minden szupernek jó zenékkel teli vasárnapot, köszönjük szépen Gregasznak. Ő is szintén ugye fantasztikus zenéket hoz majd nektek, Selection Live című adásával. Nagy pocsi, vigyázzatok magatokra, Gregi!

kedves hallgató, még egy információ nektek. Az elmúlt két hétben ugye nagyon-nagyon sokat dolgoztam, nem sok időm volt itt a műsorokat feltöltögetni, de ma hamarosan ráhaladok a kérdésre. Jövő így se lesz egyszerű, de sokan-sokan kérdeztétek, jeleztétek. Fel fogom tenni a Super DJ Rádió kedvelők oldalára és saját privát Facebook oldalomra. Van egy olyan csoportunk, hogy Super DJ Rádió felvételek. És jelentkezzetek, és akkor majd kedves Magyarosin be fog benneteket engedni.

Itthon velünk, kedves Kökény Ádám is. Szia-szia, Ádikám, üdvözöllek titeket is. Csaba, egy dalszjátékos Cherokee számot Rolinak, Nórinak és magamnak, légy szíves, megnézem, kedves Ádikám. A kéréseket nem nagyon tudok teljesíteni, nagyon szorít az idő. Próbál még berepréselni. Ez ma már utolsó kérés, többet nem tudok teljesíteni. Köszönöm szépen mindenkinek, és az eddig küldött kéréseket is nagyon szépen köszönöm. Sok-sok üzenetet, feldobtátok a műsort vele. Tartjátok meg jó szokásodokat is továbbra is. És hát... ha már így 13 óráig maradtam, és már volt scooter 2, jó, legyen már még egy. Egy jó kis remixet adtak mostanában ki Tejfölös hajó barátunk. Érkezik hozzánk legújabb zenéjük, Ray for Outer Space, egy Eurocos remixben, nagyon hasonlít a Love Message alapzenére.

van velünk Niki is. Hát hello, hello Niki, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia Csabikánk. Szétdobott mindenkinek, nektek sok puszi, nektek is Niki. Nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Úgyhogy három a magyar igazság, így van, érezd jó magad, köszönöm, hogy itt vagy. Látom, tudod rá, mikor kell jönni. Ha meg itt voltál az elejétől, akkor köszönöm.

kedves Niki is írja, hogy hallgatóztam, csak főzök közben, sokat vagyok veled. Köszönjük szépen, kedves Nikikém, jól teszed? Remélem finomat főztél-e? Jaj, de szerette, mind megette, ugye? És a végére szerintem még maradunk egy kicsit itt a pörgő zenéknél. Ma tudtolom meg önmagam, jöjjön majd hozzánk egy úriember, DJ Sash. Rendelmes és sűrű hallott zene, ha bárki tudja. Show me the right way, mekkora zene lesz ez. 140 BPM-en.

0: Super DJ Rádióban zenei kavalkád DJ Csabival.
1: A túré ember mai napig aktíve. És jó kis zenéket alkot, bizony. Gyerekek, a múltkor láttam egy ilyen YouTube-on egy ilyen előadást, DJ Quicksilver volt rajta, jaj, de nagy ember volt. Annyira nagyon szerethető egy ember ő.

És ha már egy DJ Kixivel emlegettük, hozok tőle egy zenét, gyerekek, amit nagyon-nagyon szeretek. Ez pedig nem lesz más, mint az Always In My Mind. Egy Ampix Remixben, micsoda zene lesz ez is. Kedves Encsike újabb regényt írt nekünk, mi köszönjük neked, kedves Csabi, hogy mindig minden vasárnap délelőttünket feldobod, szuper zenéddel és hatalmas buli hangulattal. Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő vagy. És köszönjük neked, hogy mindig igyekszel maximálisan minden SDR hallgatói kérésnek eleget tenni. Egy szóval köszönjük, hogy vagy nekünk. Pusztjuk Encsike, ugye, akiből csak egy van ilyen regényes, de lehet, hogy mégsem. Aki tudja, többi pedig nem lényeg. Szuper volt ismételten a szárnyószemfel, Csabi. Köszönöm szépen, Encsike, nagyon-nagyon megtisztelő vagy. Nagyon jó esik, amit írtál. És nem baj az a regény, hidd el. Én szívesen beolvasom. Figyelj csak!

is persze mindenkinek kívánok ma jövő hétre. Szép új hetet, munkában lévődnek, kitartást kívánok. Kezdődjön mindenkinek energia dúsan a jövő hétje. Super DJ Rádióval feltöltöttök, ugye? Hát szerintem ebben biztos vagyok. 13 órakor érkezik hozzátok DJ Simon, 15-től DJ Surci, 18-tól Zsolti, 20-tól pedig Lightman.

folytatva pedig Watergate és az a bizonyos Csímáj, tudjátok, Ayla Remixben. Aki nem ismerni, annak elmondom, hogy a profi Jean-Paul Belmondóval

Nem tudom, hogy vagytok vele, de nekem is az olyan hidegrázós. És kedves Kaza Timi is ír, nagyon jó volt a műsor, imádás. Nagyon szépen köszönöm, kedves Timikém. Tarts velünk legközelebb is. Kedves Lovász Karcsi is írja, Csabi király, köszönjük szépen ezt a fantasztikus 180 percet, további szép hétvégét, jövő héten kitartást a melóban. Neked is hasonló jókat kívánok, kedves Kareszkám. Örülök, hogy itt voltál, maradj is még velünk. Szendin, jön DJ Simon, oh yeah. Engem is megbolondít már ezzel az új évvel. Hát ez az ő szövege, nem dohom el tőle.

pedig, kedves hallgatók, már ezzel a zenével el is búcsúzok tőletek. Mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm ismételten ezt a kitüntető, megtisztelő figyelmet. Velem tartottatok, velünk tartottatok itt a Super DJ Rádion. Hát én mindenkit várok ma jövő héten ugyanebben az időpontban, így vasárnap 10-től 4-ig, vagy ki tudja meddig. Mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára.

pedig nem más, mint Elke Klein és a Transmission egy Joris Ford remixben. Kedves Isó István is írja, szuper, köszönhet a neked, kedves DJ Csabi, a szuper délután kívánunk nektek is, új étvágy. Köszönjük szépen Istikém, nektek is viszont kívánom ugyanezeket. Encsike pedig azt írja, úristen libabőr, így van Encsike, tudom, hogy szereted, vagy szeretjük. Kedves Varga József is írja, jó műsorvezető vagy, köszönöm szépen Józsikám, és köszönöm az egyik legjobb jó téged hallgatni. Öröm, köszönöm, hogy a Super DJ Rádiónál tetted le a voksunkat. Ilyen nap a Super DJ Rádió, jó pihenés, kívánunk, vigyázz magadra is, persze, köszönjük a szuper zenéket, barátom. Nagyon szívesen Józsikám, nagyon megtisztelő vagy.

persze én is kívánok mindenkinek további szép hétvégét, még amennyi nem marad belőle, hát töltsétek hasznosan! És legyetek jók, ha tudtok, persze nem mindig sikerül, ugye? Remélem, hogy a finom evédeket főztetek. Magassátok továbbra is a Super DJ Rádiót, hogyha tehetitek. Érkezik hozzátok 13 órától DJ Simon.

Jó, is persze egy valamit elfelejtettem mondani. Ne felejtjétek, a BPM legyen veletek is, a Super DJ Rádió. DJ Csobi voltam is, még leszek is, remélem. Mindenkinek még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm. Sok-sok üzenetet kérés, és megtisztelőek vagytok. Vigyázzatok magatokra. Hát akkor...

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
2: Yeah, vagy éppen oh yeah, amit már mindenki imád, amikor megjelenek. Csoda szép napot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádión, ez már a Private Light beugrós adás DJ Simonnal, azaz velem egészen háromig. És hát az van, hogy én most ezt a zenét végig fogom pofázni, akár tetszik, akár nem, lehet így mondani. Ugyanis hát az van, hogy készültem is, meg nem is, mozog is, meg nem is. Lehet ezt mondani. Egyébként a zene az 1994-es Usain Door és Nene Cherry a 7 Second remixe forog éppen a háttérben, meg fog is pörögni, amíg elmondom, hogy hát ez a délelőttöm, ez nagyon káosz volt. Felébredtem reggeli csinálás közül, a Svorci hív duma vele, aztán ugye nekiálltam mosogatni, meg hogy beugrott az ADHD és csávó az agyba, és akkor ugye egyből elmentem mosni is. Nem sikerült elmosogatni, de ki sikerült mosni, aztán úgy gondoltam, hogy krumplit pucolok majd adás után, meg majd megfőzöm a lopcsánk, vagy megsütöm a lopcsánkákat. Hát addig nem jutottam el. Közben terveztem, hogy hát milyen kaját fogok csinálni, és arra gondoltam, hogy csinálok jó kis ilyen édes savanyos csirkét. Sok ananásszal. Erre megjött a Karcsi barátom, és írja nekem, hogy kész van neki. Na, akkor dobtam egy hanyattast, mondom, akkor jól van. Igazából a zenékben úgy gondoltam, hogy én most azért álltam be, mert mint zenélni, amúgy nem vagyok beállva még. Na szóval, hogy azért álltam be zenélni, egy az ilyen törpilla kérte, meg azt kérte, hogy valami jó zenéket játszok, ami lassú. Hát, vagyis ő így gondolja, vagyis én úgy gondolom, hogy ő úgy gondolta, hogy a lassú zenék, de nem az lesz egyébként, hanem egy kicsit megfűszerezem egy olyan dolgokkal, hogy olyan zenéket fogok most játszani, amit nem igazán szoktam, és gyakorlásképpen olyan zenéket, amiket nagyon nehéz összekeverni. Én, mint DJ, de mint rádiós úriember, vagy rádiós DJ, de inkább DJ, én szeretem összemixelni a zenéket, és olyan zenéket hoztam, amik hát nem egyszerűek összepasszintani, egymás után rakni, és én szeretem a kihívásokat is. És úgy vagyok vele, hogy olyan zenéket szedtem elő, aztán, hogy a sorrend hogyan lesz, meg mi után lesz, na, hogy az lesz egy ilyen meglepő és mulatságos még számomra is, mert nem raktam össze a szettet, csak kiszedtem jó pár zenét, lemezt. A 90%-a természetesen, hogy bakeliten vagy éppen vinilen fog pörögni, attól függ, ki van itt. Jaj, de sokan írtok, imádlak benneteket. Plusz 36 70 45 95. Ne sajnáljatok, láttam Csabinak is, Csucsu királyunknak is nagyon sokat írtatok, és ezúttal szeretném megköszönni neki ezt a 3 órát, ezt a csodálatos 3 órát. Végighallgattam egyébként, pont 9 óra 50 körül voltam kész a reggelivel, azt álltam neki, és kaja közben Csucsut hallgattam, meg a Sorcit is. Mit kell még mondani? Igen, az, hogy igazából itt lesz az egész nap tele adásokkal, élő adásokkal, innentől kezdve, vagyis hát Csúcsútól kezdve, mondjuk így. Ugye kell 3-ig vagyok itt nektek, és akkor 3-tól jön Surci 3 órában, egészen 6-ig. Aztán jön Zsolti, majd Liveman zárja az estét, vagy éppen a napot itt a Superen. Egyébként ez a zene épp egy ilyen pont be nem tervezett zene, csak azért dobtam be, hogy legyen mi alatt dumálni, végig elmondani, hogy mit akartam. Egyébként a felét nem mondtam ezt szerintem, amit akartam, de azért van, mert mondtam az ADHD csávó bekapcsolt az agyba is. Az előbb, amikor hoztam be magamnak a vizet, vagy ugye vizeti szokadás közben. Kis. Vagy azt is. Na szóval, hogy hoztam be a vizet, és akkor bekanyarodtam a fürdőbe, fogalmam sincs miért. Megnéztem a szárítót, akkor elkezdtem kinyitni a mosógépet, hogy azért elkezdtem betölteni, szóval, hogy ja, nem itt tartottam, de akkor vissza a konyhába, azt nem tudom miért, mert elkezdtem aztán rendben rakni a elmosogatott edényeket, és úgy gondoltam, hogy szerinted rakjál-e mindent? Menjél be a diszkos pulthoz, aztán álljál neki valamit csinálni. Na hát ilyen káoszos nekem a napom, vagyis a reggelem. A zene meg általában segít minden lélek gyógyítóként, és lehet mondani azt, hogy hatásosak a zenék, ugye segít mindenbe. Na én nekem most kipucoljon, remélem a fejemet jól. És akkor jöjjön az, amivel én mondjuk úgy, egy kicsit készültem, vagy nem is, de itt van akkor az első zene. Jó, ide fincsi lesz, figyelj! Úgy gondoltam, hogy Dr. Alban 1992-es One Love albumjáról érdemes hozni egy zenét. Ami nem más, mint a Roll Down the Rubber Man. Kezdjük el. Kevésbé fogok lehet olvasgatni Vibert, mert izzadósan jó keverhető zenék ezek, de azért megpróbálok mindenkit elkapni és felolvasni. Na, nagyon jó kajlózást kívánok mindenkinek ebbe a két órába. Tudjátok, szoktam mondani, hogy majd jövök még, meg azt is, hogy oh yeah!

Itt van velünk Encsik, egy gyors, egy Viber olvasás. Szia, kedves Ézsi, Sima, sziasztok, szuper kagylózok, köszönet a sok szeretettel így vasárnap, majd mit köszöntelek sok szeretettel így vasárnap ebéd után. Jöhetnek a Fincsi Simon zenék. Gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, jó kagylózás, lazulás, pihenés, neked pedig jó adást kívánok, puszcsik, Encsike, ja, és ilyen július 22. Utóira Csabi már rejkek leintereszni, és az előtte, de tőled minden zene jól esik, oda künn az eső. Jó, értettem, szia Encsi, jó kagylózás neked is. A Kattani Fegyő, hogy nem nekem szólt, hanem Csabinak a zenéhez. Gondolom én. De itt van velünk az is a család. Írt nekem István, kedves DJ Simon, persze, hogy vártunk, csodás napot kívánunk neked, az is a család itt is készül a szuper muzsikára az Erdélyből. Muzsikára Erdélyből, Erdőszegyőgyből. Ja, és ugyan, ugyan. Itt van velünk Pifu Vájd, annyit ír, ugyan. Szaggas, bratja, ez kell a jó zene. Hát olyan csapattársas izé nem lesz, de... Valami hasonló jó lesz, mint ami most szól.

van a következő zene, a második zene mondjuk így, ha már a harmadik, de... Itt van nekünk Erno Elias és az El Corazon. Oh yeah! Fincsi-fincsi!

tudom, mindig úgy vagyok, hogy egy gyönyörű zenébe alig merek beleszólni, de itt van velünk Varga József is, írja nekem, hogy hello, a kóta jelen, és hogy vártunk. Nagyon szépen köszönöm, Józsi, vagy nektek, és jó kajdózást kívánok természetesen, úgy, ahogy Kocsum Gábornak is, aki azt írja, hogy jó ebét, ez szól a nóta, úgy, hogy jó kajdózást. Oh yeah. Neked is, Gábor. Itt van velünk a kedvenc figurám, a pálcika ember. Azt írja, szia DJ Simon, kellemes vasárnapi adit, kellemes kezdés, csak így tovább is. Oh yeah. Na megjött a főbűnös, itt van Lovász Károly, Kárcsi barátom.

Ocean Cityből való Fritjónak is. Itt van USA, jelen van. Good morning everyone, I'm listening baby. Hello Fritjó, jó kagylót oda is. Úgy ahogy Bandez is írt és azt írja, szia Simon, hogy ez a hegesztő már is jelentkezik Csorvasról, bocsánat. Üdv neked és minden szuper hallgatónak, kérek egy kis biztatást, 15 órakor keresztülők leszünk a nejemmel, úgyhogy izgulok kicsit. Figyelj, én is kereszt apa vagyok, a keresztelőn ott álltam a gyertyával a kezembe, és még azon gondolkodtam, hogy még mondták, hogy hát tudom, ahol úgy izzadtam, mint az állat, és mindenki arra gondoltam, mikor lesz ennek vége. Visszagondolva soha nem volt vége egyébként, csak mondom így biztatásképpen. Legyen egyszerű keresztelő, de csokollak. Mint ahogy Putyán Lajost is itt van, és azt írja, kellemes szép vasárnap DJ Simon. Vasárnapot, DJ Simon, köszönöm szépen neked is, Lajos. Aztán lassan folytatom a Viberes üzeneteket. Addig is elmondom, hogy a következő zenese lesz egyszerű. 1993-ban ugrunk vissza. Jön Leila K. It's a slow motion.

Na nézzük tovább egy kicsit a Viber-t, azt mondja, hogy itt van velünk Kolozsi Imi is. Azt ilyen szia, szuper hétvégét, fordítva, szuper hétvégét, szia Tomi. Hello Imi, neked is hasonlót. És azt írja, végre jó idő.

Bakker, az mi? Az ilyen barackos izé, piskóta tekert. Még a habot ezt leszedném róla, de nem baj. Szia Bazi, jó kajdózás nektek is, ahogy Kollár Gábor is írt. Sziasztok! Na még egyszer, Simon, remélem szép nap.

Na de nézzük a következő zenét. 1990-ben Dr. Alban és Leila K. kiadta a Hello Africa című nótet, de előtte Doki, az úgy odavágott a népnek, és kiadta a Terra One néven a Hello Africát külön. Most jön ez.

0: Afrika, Tommy Haid, Tommy Haid a dús. Azaz, ja nem. Move the saddest off my back. I stop the fire burning from my home, Africa. Itt van velünk aztán Kucora Feri is, azt írja Elo Simon. Szarvas még mindig jelen, készül a puszta pörkölt.
1: Hát nekem a puszta valagom van készen.

A következő zenéhez is 1990-ben kell visszanyúlni. Ugyanis jött az Enigma, és mindenki imádta. Akármennyire is volt szomorú.

Ezeket a zenéket az élemez játszom, nem tudom, hogy miért. Pedig nincs rajt kart. Nem ez a gond, hanem a beállítások, de mindegy. Megyünk tovább a következővel, 1991 és ha már Mr. Dublin volt, akkor jöjjön a Dela Soul és a Ring Ring Ring.

Itt van velünk Rózsa Imre, szia, szia, valahogy nem az igazi a hangminőség most, ugye egyébként túl is túl vagyok hajtva, és torz. Amíg a limitert kompresszor lejjebb tudja húzni mindenkinél, most már jobb, de elég tompa, az akadás egy dolog. De hajrá, Super DJ Rádió, hatalmas zenék, köszönöm szépen, Imre, a visszajelzést. Hát állam az a bila, vagy az az igazság, hogy nálam nem igazán változott semmi, ugyanaz a kívánőjel, mint a be. Igen, nagyon egy kicsit több a be, mint a ki. Azt lehet mondani, hogy ez a bakelit, vagy éppen a vinil hátránya, hogy ha rongyosan van játszva, akkor jó szól, ahogy szól. De az előző lemezek sajnos nem a lemez volt a probléma, hanem maga a lemezjátszó nem eszi. Ezt az időszakot nem tudom, hogy miért, ugyanúgy, ahogy a hip-hopot, úgy az Eurodance-et se nagyon szereti. Még azért még nem adom fel, ugyanis a következőre ráraktam. Mondjuk úgy, hogy a rossz oldalra ráraktam a House of Pain és a Jump Around című nótát. Oh yeah! Ladás Szabi is megérkezett a szidőkem. Hello Simon, vagyis hűt Simon. Csapassuk a fekete korongot. Más se szól.

Na de mindegy, itt van nekünk ez a Finch zene 1989-ből, a Soul to Soul és a Back to Life. Remélhetőleg kevesebbet fog ugrálni, mint az előző zene. Próbálkozok, mint a vakember a járással.

de nagyon készülök. Ez már jó lesz. Ja nem. Rózsai mi azt mondja, hogy valahogy szerettessen meg az Eurodance-et, mert az is kell. Az van, hogy egész nap úgyis Eurodance vagy Eurodance szól itt a szuperen, és általában azért nem szoktam hozni, mert most tényleg olyan zenéket játszok le, ami amúgy is szól, amúgy is olyan, hogy játszok, de hát a kevésbé szólókat, vagy hogy mondjam, Kolozsiminek is tetszik.

Egyébként nem, én nem érzem magam jól, amikor nem úgy sikerülünk. Egyébként egy elég ilyen négyszögletes hülye gyerek vagyok, hogy szeretem, ha úgy szól, meg úgy izél, passzol össze a két zene, hogy kell. És hát ja, persze értem, hogy gyakorolni kell, még 30 év után is, azt lehet mondani, a bakelitozást, főleg ezeket a zenéket azért nem egyszerű összekalimpálni. És úgy vagyok vele, hogy amikor lehet, akkor azért megteszem azt, hogy feldobom és pörgetem. Hát ugye itt nem rajta múlik, ezt már elmondtam, hanem sajnos még mindig a lemezjátszón. Azért ugye annyira nem ijedek meg, mert hiszen tudjátok, hogy amúgy egyébként az összes többi lemez, ami hát a techno meg a izi, amiket szoktam játszani, azok nagyon összepasszolnak mindig is, jól szólnak, de ezek nem, ez van. Na nézzük a következőt, húha, de azt mondja, hogy az előadó a The Cacamouths lesz. Az előadó címe annyi, hogy Did you have to love me like you do? Nem egyszerű zene.

itt a beugrós adás DJ Simonnal, azaz velem egészen 3 óráig. Aztán a műsor úgy néz ki, hogy 3 órától érkezik hozzátok DJ Surci. Egészen 6 óráig lesz itt, pörgeti a lemezeit, majd 6 órától 8 óráig egy Zsolti. És 8 órától, ki tudja meddig, Lagman érkezik itt a Super DJ-re élő adással, úgyhogy senki sehova. Ha meg valahova, akkor vidd magaddal a szupert, hagyd szóljon mindenhol ez is. Oh yeah! És akkor jöjjön az én kedvenc kötelező mondhatni nótám. Tudja, hogy kinek szól? Törpillának szól. Haja! Jön a közös kedvenc, jön a Sunrise a Simple Red-től. Egyenesen 2003.

És ő István azt írja nekem, Super DJ rádió numero 1. A többi rádiót nem tudjuk, hogy milyen nálunk, csak ez egy csatorna van. Csatornának van hely. Helyes. Na így kell felfogni, látjátok. És hát kedvenc zenénk tömkelege, lehet azt mondani, hogy

Na, aztán úgy vagyok vele, hogy azért visszakanyarodunk innen a 2000-es évek végéről. Hülye gyerek, miért beszélsz? Szóval a 2016-os zenéről visszakanyarodunk 1991-be. És jöjjön egy olyan zene, ami szerintem bőven megfér. Az Enigma Sadness mellett ugyanolyan jó szerintem. A Toki múltkor játszotta, megirigyeltem, úgyhogy én is előkaptam. A lemez természetesen. És hát akkor hagyj jöjjön a 91-es.

ami ugye nem lesz más, mint az a Fincsi Sting zene. Mindenki imádta, mindenki imádta. Ami ugye nem lesz más, mint az a Fincsi Sting zene. Mindenki imádta, mindenki imádja.

1.81, azt kérdezi, hogy azt mondja, Kolozsim, hogy mekkora zenék, ez akkor, mint én, 1.81, hatalmas. Lassan a szélességem is ugyanakkor az, de nem, azért nem.

Kedvel azt érni a kellemes vasárnapot, szuper jó zenék, mi mindig! A good vibration, oh yeah, hello Imi! Jó kagylózás neked is! Így van, Hód Imi fel is tette azt a paksit, a vinilt, ami éppen pörög. Egy igazi power, world power mix, oh yeah!

Aztán úgy vagyok vele, hogy a következő zenét elkezdtem így rákevergetni, meg ütemre rakni. Ütemen is van, de az van, hogy inkább elindítom el az elejétől, mert hát ez az elejétől érdekes ez a zene. Oh yeah! Jön a kedvencünk, Basikám, figyelj! Jön a KLF és a 3ML Eternal. Oh yeah!

Itt jön a zárózene. A Private Light beugrós DJ Simonnal utolsó zenéje. Jaj, de fincsi. Az egyik kedvencem a Snap-től természetesen, hogy az jön. Majdnem még rímelt is.

Oh yeah. Na nézzük, azt mondja, hogy Jencsik azt mondja, szóval drága DJ Simon, összegezve neked egy törpillárd, nekem egy okoskám. És ki kell törpönünk valami július 22-i éves szállás ügyben. Még esetleg törpapát tudok megkérdezni, hogy okos fog esetleg a Mátrából. Szóval te is törpölj ezen, pocsika Jencsike. Hát az van Jencsike, hogy... Inkább nem mondom. Jencsi, köszi, hogy itt voltál megint. És persze köszi mindenkinek, hogy ebben a két órában velem tartottatok itt a Super DJ Rádion. A Fritjó annyit ír nekem, hogy apukám Isten vagy. Hát tudom. Legalábbis Isten fia. 12 órás vezetésből 2 óra elillant könnyedén. A ma a műsorodat úgy elevezném, hogy Beszabehu. Köszönöm, Fritjó! További szép napot neked! Ahogy is a Isten is annyit ír, hogy köszi, további csodálatos szép napot neked és Sofinak! Hát Sofi ilyenkor az exnél van! De ja! Szóval köszi még egyszer mindenkinek a kagylózást, a zene természetesen végig pörög, aztán érkezik hozzátok. DJ Surci, oh yeah, itt a szuperen. Na csácsom is el, sziasztok, oh yeah.

Kívánom neked, kedves DJ Soci, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen, és örül, hogy újra hallhatunk. Téged már vártunk, egy csodás napot mindenkinek, jöhet tőled a megszokott szuper műsor. Nagyon szépen köszönöm. Hello is a család, hello Erdély, hello Erdőszentgyörgy.

kívánok mindenkinek, és kellemes zenehallgatást, egy pihenést. Neked pedig jó adást kívánok, kedves DJ Suci. Remélem tempomból hazafelé azon is gondolkodtál, milyen jó kis zenéket küldj ma Encsikének. Mit szeretnél? Hiszen a Terminátor lány újra visszatért, és nem is hajlandó innen tovább állni, úgyhogy asztalra vissza, baby. Jó adást kívánok, Puszika Encsike. Na, a novella beolvasva, teleregény. Szia Encsike, jó, hogy itt vagy.

itt van, megérkezett az én barátom, Dizsúr barátom a Szomszéd utcából, és kedves ez Alka Márti. Sziasztok! Nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánok! Márti pihen, Dizsúr gondolom dolgozik-e, mit csinálna mást? Ugye a következő felvétel szóljon nektek. Encsike, ha már itt rábeszélt, hogy küldjek neki valamit, akkor Encsikének, na meg mindenkinek, aki a szó

van velünk Kollár Gábor is. Írt nekem a plusz 36 70 45 95 995-re. Sulci, örültem, hogy itt vagy-e velünk. Szuperben. Szabadszállásról jelentkezem. Hello Gábor, hello Szabadszállásról.

Na, hát mire jó az éter? Erzsi, innen tudta meg, hogy tündét holnap Pepe kővel műtik. Meg kicsi a világ. Ennyi. www.superdjradio.hu. Ahogy Csabi szokta mondani, földön vízen levegőben. Ja, és még tenger alatt járon is. Na, ezért nem szoktam kívánságműsort tartani.

Pantok és Zsolti Drusza. Szia Surci, sziasztok szuperek, Felső Tárkány jelen. Szia Csoki Zsolti, szia Drusza, hello Felső Tárkány. Kellemes vasárnap délután.

zenézik tovább. Rumi György, Hali Hali, Szarvas is kagylózik. Hello Gyuri, hello Szarvas. Ahogy Boriszka mondaná, rossz film fel a BPM-re. Ha oké, fel a BPM-mel, aztán meg le. Legyen így. Hello Gyuri, hello Szarvas.

esni ezt egy unokájának, pedig mielőbbi gyógyulást, el van törve a lába, úgyhogy böködni kell a srácot. Egy kis klekszánnal. Ugyanúgy, mint ahogy Tünde azt írja, jaj szegényke, na szép, ja igen, majd biztos én is szurkálózhatok. Ja, hát jobb, ha más bök meg, mint te bököd meg magad. Vagyis, hogy na mi van? Hogyan vagyunk ezzel a böködéssel? Nem tart sem eddig, has, összefog. Benyom, én is böködtem magamat eleget. Kicsi a tűn, nem fáj. Ilyenkor annak jó, aki... Hát egy kicsit azért van rajta egy kis zsír, mert akkor még jobban

Trafiános. Jani pedig küldött itt nekem fotót. Édes Istenem, tele kajával, a grillezés van. Nekem megint folyik a nyálam a keverőpultra, de jó!

nézzük tovább a Vibert. Itt van Csányi János. Szia, szép vasárnapot kívánok! Pacal pörgölt körömmel, és a párom Ritát reszelte mája csinált föl burgonyával, hoppá! Hát egészségedre, ahhoz a sörhöz, amit ott küldtél, és jó Istenem, pacal pörkölt körömmel, friss kenyérrel, kovászos uborkával, jaj! Nagyon jó étvágyat kívánok nektek hozzá!

Jaj, a surci megszakadta, hogy nézem. Nem tudom, hogy mi lehet itt a probléma. De újra indultam. Nem tudom, hol maradtam le. De egy perce megszakadt.

és jut eszembe kedden, ne felejtsétek el megköszönteni Ivó nevű barátotokat, kollégátokat, vagy ismerősötöket. Úgyhogy Ivót, nagyon boldog névnapot kedden. Aztán most nézem, 18 óráig ugye itt leszek veletek.

Na nézzük, Madonna után itt van velünk a Pet Shop Boys. Plusz 36, 70, 45, 95, 9, 95, még mindig a Viper számunk. Ide lehet írni. Aztán a templomból hazafelé azon gondolkodtam, milyen az már, hogy mondjuk DJ Simon azt tudja, ami annak idején Kiserdő volt itt Szabadhegy háta mögött, a másik fele meg Adivárosban volt, ugye a vasút volt a vízválasztó. Azon gondolkodtam, hogy tök jó. Tehát az erdő olyan, az tele van kákicsal, vagy kutyatejjel, vagy ki hogy ismeri. Viszont a nyulak nagyon szeretik, mert tele van nekik vitaminnal, antibiotikummal, ami jó nekik. És hogy néz az ki, hogy este hazafele, hogyha megyek, innen a stúdióból, kis Tesco szatyorral megyek, aztán szedem a kákicsot a nyulaknak. Ez hogy fog kinézni? Na hát ezen gondolkodtam, utána tompó hazafelé.

És DJ Simon írja is, ott szoktunk háborúst játszani, ment a műanyag géppityúból a ratatatata. Bum! Az volt a gránát a golyószóró mellé. Hú, én egyszer felgyújtottam, emlékszek rá gyerekkoromba. A szabadhegyi oldalt felgyújtottuk, hát ugye ment a pirománia, gyújtogattunk. Felgyújtottuk úgy a kis erdőt, hogy jöttek a tűzoltók, mi meg menekültünk. Ugye azt tudni kell, hogy annak idén a házgyárba kitaposott ösvényeken arra jártak a melósok, ott volt mellette egy laktanya. Simon írja is, Dick, ott piroztunk mi is. Ennyi. Az emlékek.

2026. 5. 17. vasárnap délután 16 óra 47 perc van. Egészen 18 óráig leszek itt, aztán érkezik Zsolti, egészen 20 óráig, 20 órától pedig.

El Capitano, Comandante Tomás Grande, Presidente. És most nézem, kinyit mellettem itt egy szekrény ajtót a stúdióban. El nem tudjátok képzelni, mi van benne. A sör, a bor, ja nem. Csak a rövid italok, csak a tequila, jaj!

És ha már ennyien kértétek újra, pedig már volt egyszer, viszont rohadtul tetszik nekem, és nem csak nektek. Hát úgyhogy akkor nézzük még egyszer, figyelj! Mi lesz itt az Infini után? Infinity után.

a köcsög Simon, ja Istenem, te köcsög! Felcsavartam, utána a szomszédok, de csak téged! Ha most vagy téged, vagy a kielefet, engem biztos, hogy

06 36 45 95 95. Itt van Weber Kristóf. Sószi csáó. Hello Kristóf. Nyomjad, nagyon király vagy, jó kis klasszik zenék egymás után. Nincs is jobb ennél, megunhatatlan Kristóf. Nagyon szépen köszönöm. Te vagy a jó, nem a bolygó. Hello Kristóf. Jó, hogy itt vagy. Kellemes vasárnapot. Simon pedig azt írja, mert ilyeneket zenél, Afrikában ezt a zenét nem ismerik. Ja, hogy akkor a szomszédaid azok ilyen, hogy ott ment bevándorlók, vagy mi van? Feketék, mint az éjszaka?

Hát hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon-nagyon szép kora estét kívánok mindenkinek! A mikrofon mögött Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor én mindig úgy igyekszem nektek a legeslegjobbat hozni a 80-as évekből, tehát ilyenkor a 80-as évek nagyszerű slágerzenéi, na meg ugye a bulizós diszkózenéi szólnak, leginkább a high energy, de azért vagyok én olyan, hogy csalok egy kicsit, és hát hozok bele mondjuk más zenei műfajtig, főleg, hogyha ha még kéritek is, az italodiszkót is mondjuk belecsalom, így saját magamtól ebbe a zenei stílusba. Hát először is Surci barátunknak köszönjük az előző műsort, nagyszerű volt, imádom, nagyon szeretem, ahogy össze vannak keverve a zenék, viszont hadd mondjam el nektek, hogy valamikor én is kevertem a zenét, az új zenéket, nagyon szuperul össze tudtam keverni, de ezeket a régi zenéket én nem, nekem nem ment az, hogy én a retro zenét, tehát a 80-as évekbeli zenéket összekeverjem, nem, egyszerűen nem ment, és Surci barátunknak, hála Istennek, nagyon jól megy. És hát köszönöm, nagyszerű zenéket hallottunk. Hogy mikkel jövök én hozzátok, hát lesznek meglepi zenék. Na de mivel, hogy én tudom, hogy Kolozsi Imi barátunk szereti mondjuk a London Boys együttest, ugye? Persze sokféle nagyszerű zenét szeret, de a London Boys-tól már többször is kért tőlem zenét. Hát én úgy döntöttem, hogy most én saját magamtól hozok neki a London Boys-tól olyan zenét, amit még nem kért, hogy meglepi legyen és változatos. Na de ami most megy zene, gyerekek, hát én ezt a zenét is olyan nagyra tartom, hogy szégyellem magam, hogy belebeszélek ebbe a zenébe, de hát majd visszatekerjük és meg fogjuk hallgatni elejétől végéig, mert ez vágyfülűeknek, vagyis nektek való. Ez a muzsika, tehát olyan zene, amit élvezni kell, akár csukott szemmel meghallgatni, és egy nagyon-nagyon nagy élmény. Nos, hát hadd mondjam el nektek, hogy van nekünk Viberünk, és ugye ott tudtok nekünk írni, általában mindig beolvassuk, amit üzentek, vagy ha zenét kértek, ott tegyétek meg, én ott mindig nagyon-nagyon figyelmes vagyok, reagálok hamar is. Ha már tapasztaltátok, akkor, hogyha kértek zenét, akkor én már következőnek általában már azt játszom, amit kértetek. Nos, a Viber számunk 36 70 45 95 99, 5-ös a vége, hát írjatok nekünk, mert hát ugye várjuk is egyébként, hogy írjatok, és hát itt tudunk úgy Isten igazából beszélgetni, na meg kommunikálni is egyáltalán közben. Kolozsi Imi barátom, már ő ugye köszöntött engem. Hát szia Imi, nagyon szép estét és jó zenehallgatást kívánok neked, és hát ahogy írtad, hogy miattam is várod a vasárnapot, hát ez nekem nagyon megtisztelő és nagyon jól esik. Isten bizony, nagyon jól esik. Aztán Ádám barátunk is azt írja, hogy erős kezdés, hát igen, erős kezdés, elmondjam. Joy Peters és az Ázsiai Szív című dallal indítottam az adást, ami maxi verzióban szólt. Nos, hát ő azt mondja, hogy fanfant olyan régen hallott, Happy Station, boldog állomás. Ádám, ez a zene mindenkinek a kedvence volt annak idején, és hát természetes, hogy itt van nálam nagy fekete bakeliten, meg mindenféle verzióban, ezt hozzáteszem, 12-es verzióba, 7-es verzióba, úgyhogy ma még valószínű hamarosan meg is fogjuk hallgatni a fanfan világszámát, mert mondhatom azt, hogy a Happy Station ugye az egy világszám azért. Nos, hát Encsike is velünk van. Szia, kedves Zsolti, sziasztok, szuperek! Encsike jelen, mint mindig, ugye. Gyönyörű szép estét, késő délután kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Puszcsika, Encsike, hát Encsike, köszönjük szépen! Mi is ugyanilyen jókat kívánunk neked, de leginkább ugye jó zenehallgatást, mert hát van zene itt a Super DJ Rádión, van zene is,
szoktam is mondani, hogy nálunk mindig a legeslegjobb zenék szólnak, mert hát ez szuper, ez a DJ Rádió. Nos, hát Isa István a barátom is itt van, csodások. Vasárnap késő délután kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család jelen üvd neked, nagyon örülünk, hogy újra itt vagy, kellemes délután kívánunk mindenkinek, hát nagyon szépen köszönöm, és én is kívánok nektek nagyon jó zenehallgatást és kellemeset, meg hát jó pianist, viszont én már annyit beszélek, hogy ki fog hűlni még a gyomrom is, abba hagyom a beszédet, majd ugye jövök még, és azt mondom, hogy adjunk ennek a zenének teret, lehetőséget, hadd szóljon a hagyél.

Hát, hölgyeim és uraim, már is egy kérés Ádám barátunk, azt mondja, hogy ugye a fanfant olyan régen hallotta már, hogy nagyon is a Happy Station című dalt szeretné, és hogyha már ugye megérkeztünk a boldog állomásra, akkor legyen Scotch és a Disco Band. Ádám, elárulom neked, hogy én ma amúgy is lejátszottam volna a Scotch zenéjét, úgyhogy mindenféleképpen meg fogjuk hallgatni ugye a Scotch zenéjét is. Közben gyerekek, volt már, hogy hibáztam, és ugye nem jól mondtam a nevét, hogy kinek. A Bandisné Tonka Krisztina nevét nem jól mondtam, mert hát Takácsot mondtam, de hogy nem tudom, hogy honnan jött nekem ez, hogy Takács. Viszont ő is jelzi, hogy itt van, és hát azt is mondja, hogy olyan aranyos a hangom. Hát nagyon örülök, hogy tetszik a hangom. De nem fogom már mondani neked, hogy csak Krisztina, így foglak hívni, hogy Krisztinas, és akkor ugye nincsen semmiféle keveredés. Hát örülök, hogy hallgatok, és ugye mindig írjátok, hogy Isten áldjon. Hát nagyon szépen köszönöm, azért az isteni áldás az kell, nagyon kell, nekem is kell, meg hát mindenki másnak is, és én is, Krisztina, azt mondom, hogy téged is, meg ugye a családot is, ugye áldja meg az Isten. Meg hát ugye nem csak titeket, hanem még a hallgatókat is, mindenkit, főleg, hogy ennyire zene szerető emberek vagyunk, mert a zene úgy látom, hogy sok-sok embert összeköt. Nos gyerekek, fan-fan, Happy Station, Ádám kérésére, és hát bocsánat, hogy belebeszéltem, már is tekerem vissza az elejére, hagyd szóljon.

Gyerekek, azt mondja Ádám, hogy ne mondjam be, hogy ő 15 éves volt, amikor ezt a zenét hallotta, és hát azóta kedvence ez a zene. Ádám, figyelj, én is nagyon-nagyon gyerek voltam még, amikor rádióban, egy rádióműsorban hallottam Mike Moran Agent of Liberty című dalát, akkor én ezt mindjárt magnóra rögzít, vagyis magnóval kazettára rögzítettem is, és nálam meg viszont azóta is az a kedvencem, muzsika. Nos hát, Kolozsi Imi meg, ha már olvasom, amit írtok, ő meg ugye a dekkeket említette meg, és azt mondja, hogy nagybátyja beoltotta őt ezekkel a zenékkel, mert hát ő még egy gyerek volt, és Aiva pultos dekk volt a nagybátyjának, és hát ugye mennyire szerette. Nálam egyébként, gyerekek, ezek az Aiva pultos dekkek annyira ott voltak a toppon, hogy az összes sorozat meg volt nálam, de az az igazság, hogy a kedvencem az az R450 volt, tehát a legelső pultos deck, ami bejött, valószínű a hatás miatt, és az utána, amik jöttek, azok is nagyon jók voltak, de nekem az az R450 az annyira bejött, hogy nagyon akkor láttam először olyat, hogy forgófejes magnó, hát mekkora csoda volt az, gyerekek, hát hatalmas volt. Egyébként az F220-as Aiva deckek is nagyon-nagyon jók voltak, és hát ugye ott volt az első előmágnesezés lehetősége, tehát lehetett a szalagot előmágnesezni, és ugye a Dolbik, meg egyéb dolgok, hát nagy csúcs dolgok voltak ezek annak idején, a 80-as években, na persze mostanra mindez már azért elavult, de hát azért jó még ezeket meghallgatni újra, hála Istennek nekem vannak is ilyen cuccaim, nem kevés, nagyon-nagyon sok ilyen régi hifi cuccom van, hát nagyon élvezem a hangját, szeretem azt a hangzást, a lemezjátszót is ugye nagyon-nagyon szeretem, a bakelit lemezeket, a kazettákat, meg hát, és még mindig felvételezek, tehát szoktam felvenni kazettára zenéket, de csak hobbi szórakozás, saját magam szórakoztatására. Hát nagy élvezet az biztos még most is, pedig amikor ez indult, hát ez már ilyen 40 éve, 50 éve, hát nagyon régen voltak már ezek a dolgok, nem most jöttek, hát gyerekek, közben Rumi György azt írja nekem, hogy hajrá, hajrá, hajrá, Zsolti, fel a BPM-mel, szarvas jelen, hát üdvözlöm a szarvasiakat, és örülök, hogy jelen vagytok. Kollár Gábor azt mondja nekem, hogy Kukori bácsi, szép estét kívánok neked is, mindenkinek, szabadszállásról. Gábor, Zsolti vagyok, Zsolti, tudom, hogy nagyon hasonlít a hangunk, de én most Zsolti vagyok.

És hát menet közben egy Gyula barátunk is jön megérkezett, aki azt írja, szia, jó adást kívánok, buli van. Hát Gyula, nálunk mindig buli van a Super Digi Rádión, mindig, és hát ugye te ismered már a szlogenünket, hogy emlékeket ébresztünk, és nagyon remélem, hogy Ádám barátunk ugye írja, hogy a Jazzu is, hogy milyen jó zenéket hozott. Hát jókat, persze, hogy jókat, viszont már előtte írtad, hogy még Skácsot is szeretnél hallani, amit én egyébként is lejátszottam volna a Disco Bandit című dalt. Hát akkor szóljon neked, Ádám, és üdvözlök mindenkit, aki menet közben csatlakozott hozzánk a Super DJ Rádió hullámhosszaira. És hát Kolozsi Imi, figyelj, hamarosan mutatok neked egy zenét a London Boys együttestől.

aki nem mondom nektek, hogy azért annak idején ez a zene se volt gyenge, Scotch Disco Band című dalát hallgattuk. Hát én nagyon sokat bulisztam erre a zenére, és azért otthon is nagyon-nagyon sokszor meghallgattam. Nos hát, Kolozsi Émi barátom, figyelj, neked mutatom a London Boys Satellite of Love című dalát.

gyerekek, ugye milyen jó az, amikor mutatok zenéket, mert hát Imi barátunk azt írja, hogy egyszer sem hallottam még. Hát Imi, látod, a régi zenékben is lehet néha-néha valami újat hallgatni. Viszont Rumi György kérdezi tőlem, hogy egy Rocky Balboa is belefér-e. Hát György, figyelj! És hát én úgy érzem, hogy belefér, és ugye nálam mindig az az első, amit ti szeretnétek. Örülök, amikor kértek zenét, és hát igyekszem minél előbb teljesíteni a kéréseket.

Közben Ádám barátunk azt mondja, hogy jött Vince és a Face to Face, Heart to Heart, de nagy zene, hát nagyon nagy zene, Ádám barátom. Én az utóbbi adásomon le is adtam ezt a zenét, most viszont megint le fogom játszani a te kedvedért.

úgy látom, hogy nem csak Ádám barátunknak tetszik a zene, mert hát a Rumi György azt írja, hogy ez is mekkora, Ádám bátyja is tudja, mi a jó. Hát hogy ne tudná már Ádám bátyám, persze, hogy tudja, hogy mi a jó zene. Na de a következőkben Jillben és Just a Mirage című dalt fogom játszani. Ez egy olyan régi zene, gyerekek, én hát szerintem nem akarok hülyeséget mondani, de még egyetlen egy műsorvezetőtől sem hallottam, sőt, mi több, biztos emlékeztek, a 80-as években volt egy olyan műsor, hogy Komjáti György műsora, hát én csak ott hallottam ezt a zenét a rádióban, máshol, más a rádióban, és még buliban sem hallottam. Hát nagyon remélem, hogy a retro zene szerelmeseinek most tudok mutatni valami nagyon-nagyon kellemeset, na meg jókat, és hát közben Encsike írt nekem, és már is olvasom, azt írja, az a helyzet, kedves Zsolti, hogy ez mind pokolja jó zene, bár a 80-as években én még kislány voltam, de a vége felé úgy 14-15 évesen, mikor már elkezdtem DJ-be járni, ezekre táncoltunk, és micsoda emlékek jönnek így elő, úristen, közcsike, puszcsika, Encsike. Hát Encsike, nagyon örülök, hogy bejön neked ez a zenei stílus, mert egyébként ám úgy tapasztaltam, hogy már a fiataloknak is, sok fiatalnak is bejön ez a zenei stílus, és hát István barátunk is azt írja, hogy nagyon szuper muzsikák, na hát figyeljük, mert hamarosan itt van a Just a Mirage című dal, és ráadásul egy feldolgozás, egy kibővített verzióba fogom mutatni.

Hát kapom a visszajelzéseket, hogy nagyon jók a zenék, örülök neki, Ádám barátom meg azt mondja, hogy Jazzurról ne feledkezzek meg, Ádám, nagyon feledékeny vagyok egyébként, de ha zenéről van szó, akkor én nem tudok feledékeny lenni.

gyerekek, közben Rómi György azt írja, hogy való igaz, egyre többen kérnek olyan számokat buliban, amit csak a szülők füléből hallottak. És hát Laura Branigan, és most kedvenc Sissy Kecs, Samantha Fox. Hát én készültem egy Samantha Fox zenével, de meglepi, nem a Touch Me, ugye, mert hát mindenki azt szokta kérni, hogyha Samantha Foxról van szó. Egy meglepi zenével készültem, úgyhogy akkor György, ez a zene szóljon neked Samantha Foxtól, ha már ugye kedvencek közé tartozik.

Hát gyerekek, ez a kellemes női hang, Samantha Foxnak köszönhető, és hát György a barátunknak, hogy megemlítette, ugye, nos, viszont Ádám barátunk azt írja, nem bírom ki, jönnek elő a zenék, Transix volt-e mostanában, a 80-as években mindenki videólázban égett, mentek a videó, diszkók, a Living on Video, hát Ádám, tudod, hogy van ezen nálunk, úgy van, hogy hát mivel majdnem, hogy egyidősek vagyunk, vagy inkább azt mondom, hogy egyidősek vagyunk így, én is átéltem azt, amit te, meg hát ugye az én korosztályom

a gyerekek, a következőben Kolozsi Imi barátunk írta, hogy Phil Collins Easy Lover című számát szeretné meghallgatni, de már mikor még az adás elején, és hát ránéztem az órára, hát sajnos nagyon-nagyon gyorsan, másfél óra majdnem eltelt, Ádám pedig azt mondja, hogy Funkiston jöhetne, minden jön gyerekek egymás után sorba.

gyerekek még mindig jönnek a zenei kérések, és az az igazság, hogy jobbnál jobb kérések. Olyat írt nekünk György barátunk, hogy Zizi Top, ugye a két szakállas király, hogy jöhet-e, hogy ne jöhetnének, és hát igen, benne vagyok. A másik, hát nagyon nagy zenét fognak, és hát igen, benne vagyok. A másik, hát nagyon nagy zenét fog tőlünk kérni Kobuk, ő azt írja, hogy Yellow Domingo.

érdekesség, nem csak érdekesség, hanem plusz a ráadás még, hogy a Yellow-tól nagyon-nagyon nagy minőségben vannak a zenék, és hogy nagy minőségben, hát mindjárt meg is fogjuk hallgatni, a zene stílusa is megváltozik, meg hát a minősége is valahova föl-föl fog törni a csúcsra.

gyerekek, figyeljetek közben, Romi György azt mondja, ugye, hát ő kérte az Easy Top zenét, ami most szól, hogy Yellow még istenébb, és hogy miket nem kukázunk össze. Hát György, figyelj, ezek a zenék annak idején ugye nagyot ütöttek, és tudod mi az érdekes? Az érdekes, hogy eltelik 40 éve, vagy több mint 40 éve eltelik, és ezek a zenék még mindig ütnek, tehát még mindig átjönnek. Ma már ilyen zenéket nem gyártanak, hogy nem kell 40 év, hanem egy év múlva is, hogyha meghallgatod, már nem érdekel. Most meg ugye előszedjük a 40 éves zenéket, és nagyon jó őket újra meghallgatni, sőt, amikor megjelentek éveken keresztül hallgattuk őket, nem mondtuk meg, és akkor ugye 10 év, 20 év, 30 év, 40 év, vagy több mint 40 év, és még mindig jók ezek a zenék, örömmel hallgatjuk őket. Nos, hát Kóbuk azt írja nekem, hogy ha már kívánság műsor van, nincs kívánság műsor, de én teljesítem a zenei kívánságokat nagyon-nagyon szívesen, és azt mondja, azt írja Yellow Domingo. Már is itt van előttem, már is indítom, és hát azért azt még hagyom.

hozzá, hogy Yellow-tól még itt a Super DJ Rádión senki nem kért tőlem zenét, természetesen én játszottam Yellow-tól zenét, mutattam tőlük zenét, de nem kért még senki Yellow-t, úgyhogy te vagy az első, én már is befogom a szám, és meg fogjuk hallgatni a Domingo című dalát.

Hát gyerekek, közben Ádám barátunk megkérdezi tőlem, hogy ismerem-e ezt a zenét. Hát hogy ne ismerném? Persze, hogy ismerem a Dido Live együttes, na de én meg neked szeretnék mutatni valamit szintén a Dido Live-tól, és hogy ez nem az eredeti, hát nem az eredeti. Nálam ezek a zenék mind úgy vannak, hogy kibővített verzióba, vagy 7-es verzió, vagy 12-es verzió, tehát a nagylemez verzió, vagy pedig van az extended, tehát így nálam az eredeti, az megvan az eredeti, de háttérbe helyezem, és inkább ezeket a kibővített verziókat szeretem játszani, na meg hát ha én hallgatni is ezeket szeretem, mert valami plusz van bennük. Nos, maradunk még egy zenéig a Dido Live-nál, meglepi, hogy melyik zenét fogom játszani, és hát a műsoridő, gyerekek, vészesen fogy, nagyon-nagyon fogy.

Hát, hölgyek és urak, el kell, hogy köszönjek tőletek. Még egy zenét fogok játszani, egy Bad Boys Blues zenét. Hát köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok a zenei összeállításomat, ami ugye a 80-as évek nagy zenéiről szólt. Legközelebb velem kedden fogtok találkozni, amikor a 90-es évekből hozom a nagyszerű zenéket, és vegyesen fogom hozni. Lesz Eurodisco is, lesz egy Dream Dance is egyben. Tehát egy jó vegyes 90-es évekbeli bulizós, diszkós zenei összeállítással jövök hozzátok. Hát további jó szórakozást kívánok mindenkinek. És hát ne felejtjétek, hogy hamarosan itt van veletek Liveman. Folytatódik a műsor. Köszönöm mindenkinek. Sziasztok, jó ét, és hát még a végére egy jó kis csattanós zene a Bad Boys Brew együttestől.

Hosszúként durázni neked is, de akkor menekülünk fog mindenki. Hardcore, hard techno, meg drum and bass. De akkor a vasárnap estéből izé lesz. Picikén hardos lesz akkor.

az, hogy picinként másképp. Zene az úgy ismerős. Anno 80-as évek. Oké, hogy lehet 90-es, na.

0: Clap your hands. Clap your hands.
1: Számoltra nem lesz nehéz.

ahogy szoktam mondani, két látássérült van, vagyis vak. Az egyik az énekes, a másik a DJ. És harmadik a maga a producer, aki ugye lát.

Akkor véget érünk, már a live-on, akkor talán a live-on volt, itt a Super DJ Radio-n keresztül. Legközelebb szívő hét vasárnap leszek a ható, igen. Gondolgottam, ezt kell jövő héten, csak úgy nem leszek, mert utános vagyok.

Köszönöm szépen is, hogy István igaz ésfélesket, majd nehezen kiengedesem. Na, mindenki nyugodom a show éjszakát, én még after-osodni a tulosbálba. Sziasztok, jó ét!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

this is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

Nincs gáz. Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
6: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.